0: tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Csatlakozhat Magyarország az Európai Ügyészséghez, fokozott óvatosság szükséges az utakon. Elszórtan lehet csapadék. Demeter Dia vagyok. Zöld utat kapott Magyarország csatlakozása az Európai Ügyészséghez. Az Európai Bizottság jóváhagyta a kérelmet, a döntés 20 nappal a hivatalos kihirdetés után lép hatályba. Ezután a magyar kormány 3 jelöltet állíthat, akik közül az uniós tagállamok választják ki Magyarország képviselőjét. A magyar hatóságoknak addig meg kell teremteniük a szervezet hazai működésének feltételeit. A csatlakozási kérelmet május végén nyújtotta be Magyar Péter miniszterelnök. Itt a fesztivál szezon, a felelős bulizásra hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az egyik legnagyobb veszély a túlzott alkoholfogyasztás, mondta rádiónknak Simics Rita, az egészségfejlesztési osztály vezetője.
2: Nagyon hamar rossz irányba fordulhat a fesztiválozás hangulata, hogyha túltolják az alkoholfogyasztást. Az alkohol dehidratál, tehát emellé mindenképpen kell folyadékot fogyasztani, ez pedig legyen a víz. Még egy fontos kérdés van az alkohollal kapcsolatban, az alkohol és az energia. Az együtt olyan, mint hogyha gázra és fékre lépnénk együttesen, hogy nagyon kellemetlen helyzeteket tud kialakítani.
1: A szakértő arra is felhívta a figyelmet, soha ne fesztiválozzunk egyedül, figyeljünk egymásra, a telefonunk pedig mindig legyen feltöltve. Új magyar fejlesztés segítheti a koraszülött babák ellátását. A Hunren és a Semmelweis Egyetem mesterséges intelligenciával működő kamerarendszere vezetékek és érzékelők nélkül figyeli a csecsemők testhelyzetét és mozgását az inkubátorban. A rendszer képes megkülönböztetni a természetes mozgásokat a rendellenességre utaló jelektől, így segítheti az orvosokat a korai felismerésben és a megfelelő ellátásban. Fokozott óvatosság szükséges az utakon. Az aratási munkák miatt több mezőgazdasági munkagéppel találkozhatnak az autósok, között az Országos Baleset Megelőzési Bizottság. Főleg a vidéki, különösen a kisebb falvak közötti alsóbrendű utakon találkozhatunk a lassú járművekkel. Ezek mögött feltorlódhat a forgalom, előzni viszont csak óvatosan, jól belátható útszakaszon lehet. A gépek méretéből fakadóan nagy oldaltávolságot tartva hívják fel a figyelmet. A napsütést ma is többször zavarják, majd megnövekvő gomoly felhők, elszórtan alakulhatnak ki záporok, jellemzően északkeleten vagy a délnyugati tájakon. Az északnyugati szél továbbra is élénk lesz, a friss hajnalt követően 27-33 fok várható ma. Holnap is napos felhős időszakok váltják egymást, helyenként alakulhat ki kisebb zápor, 26-31 fok várható. Hétfőn sem lesz változás az időjárásunkban, napos felhős időben 28-33 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

fogdosó menekül, recsegnek az ágak. Táguló szemében ott szűköl az állat. Mesztelen emberek sírgödrüket ássák. Kopognak a rögök, de ők már nem hallják.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Jóvá hagyták Magyarország új helyreállítási tervét, ma lesz a cirkuszok éjszakája, élénk lehet a szél. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Mintegy 10 milliárd eurós uniós helyreállítási tervet hagytak jóvá Magyarországnak. Az Európai Unió tanácsának döntése alapján 6,5 milliárd euró visszanemtérítendő támogatásra, valamint 3,5 milliárd euró kedvezményes hitelre leszünk jogosultak. A terv része az Európai Ügyészséghez való csatlakozás, a korrupció ellenes intézkedések megerősítése és az igazságszolgáltatás függetlenségét érintő reformok is. A kifizetések csak akkor érkeznek meg, ha Magyarország teljesíti a vállalt feltételeket. Megvan a Balaton legjobb strandja, átadták az idei kék hullámzászló elismeréseket. A Balatoni Szövetség 23. alkalommal hirdette meg a megmérettetést, ahol 42 strand üzemeltető vállalta, hogy a szigorú szempontrendszer alapján gorcső alá vegyék és minősítsék strandjaikat. 5 csillagos kék hullámzászlót 25, 4 csillagost 13, 3 csillagost 3 fürdőhely kapott a minősítésen, emellett külön díjakat is kiosztottak. A Balaton legjobb strandja címet idén a Balatonfüredi Kisfaludi strand nyerte el. Ma lesz a cirkuszok éjszakája, amely idén is különleges produkciókkal várja a közönséget. A cirkusz reneszánszát éli, egyre népszerűbb a családok és a fiatalok körében is, mondta rádióknak Fekete Péter, a Fővárosi Nagy Cirkusz főigazgatója.
2: Az összes cirkusz megmutatja, amit csak tud. Feltupírozza, felturbozza, felerősíti a meglévő műsorát, és egy egész éjszakán át tartó műsorra várja a közönséget. Az emberi erővel megvalósítható csoda, amit a cirkusz tud nyújtani, ahol legyőzzük a gravitációt, ahol átmegyünk a kötélen, ahol megtartjuk egymást a levegőbe, emberi kézzel hajtjuk végrést, ettől leválott a cirkuszművészet az elmúlt időszakban ilyen trendivé.
1: Szökevényt fogtak a rendőrök. A kábítószer kereskedelem miatt elítélt győrteleki férfi a legkeresettebb 50 bűnöző listáján is szerepelt. A 40 éves férfi bűnügyi felügyelet alatt állt, múlt héten azonban levágta magáról az elektronikus nyomkövetőt és ismeretlen helyre távozott. Egy budapesti lakásban rejtőzött, amikor rajta ütöttek a rendőrök. Napos, gomoly felhős idő vár ma ránk, az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, de északon és a délnyugati tájakon elszórtan egy-egy futózápor vagy kisebb zivatar kialakulhat. Többfelé élénk erős lökések kísérhetik az északnyugati szelet. A friss hajnalt követően a nappali csúcsok 27 és 33 fok között alakulnak. Vasárnap is napos felhős időben lesz részünk, élénk szél mellett 26-31 fok körül mérhetjük majd a napközbeni csúcsokat.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

103.9 Rock FM, szép jó reggelt, sziasztok! Indul a hétvége, úgyhogy kezdetét veszi a szombati rock reggel is. A mikrofonnál mostantól déli 12 óráig Dandó Ádit halljátok majd. Én hozom nektek a legkirályabb rockzenéket. Július 11-e van, 6 óra múlt 6 perccel, és ma a Lilik, illetve a Nórák ünneplik névnapjukat. Isten éltesse őket nagyon sokáig. Nálunk már az első órában itt lesz a Metallica, jön a Twisted Sister, és zenél majd a Bon Jovi is. De előttük még a The Rolling Stones következik. Ez a Painted Black.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: 103.9 Rock FM. 6 perccel járunk fél hét előtt, és idén januárban töltötte be 60. életévét Zana Zoltán. A dobosból lett rapper, így aztán egy Gangsta 60 fesztivál elnevezésű koncerttel ünnepli meg a kerek jubileumot. A bulira augusztus 15-én kerül sor a Budapest Parkban, és Zoli olyan bandái lépnek majd színpadra, mint a Cartel, a Jack-Jack, a KGB, az Action, vagy elődje a most következő Sex Action. Ez a szerelem démona.
1: Hey, tőlem nem menekül soha, mert én vagyok az ördög, a szerelem démona.

0: 103.9 Rock FM.
1: A hírek után a 70-es évek egyik legnépszerűbb angol glam rock bandájával megyünk tovább. Jön a Sweet utolsó nagy slágere, a Love is Like Oxygen.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Csatlakozhat Magyarország az Európai Ügyészséghez, fokozott óvatosság szükséges az utakon. Elszórtan lehet csapadék, Demeter Dia vagyok. Zöld utat kapott Magyarország csatlakozása az Európai Ügyészséghez. Az Európai Bizottság jóváhagyta a kérelmet, a döntés 20 nappal a hivatalos kihirdetés után lép hatályba. Ezután a magyar kormány 3 jelöltet állíthat, akik közül az uniós tagállamok választják ki Magyarország képviselőjét. A magyar hatóságoknak addig meg kell teremteniük a szervezet hazai működésének feltételeit. A csatlakozási kérelmet május végén nyújtotta be Magyar Péter miniszterelnök. Itt a fesztivál szezon, a felelős bulizásra hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az egyik legnagyobb veszély a túlzott alkoholfogyasztás, mondta rádióknak Simics Rita, az egészségfejlesztési osztály vezetője.
3: Nagyon hamar rossz irányba fordulhat a fesztiválozás hangulata, hogyha túltolják az alkoholfogyasztást. Az alkohol dehidratál, tehát emellé mindenképpen kell folyadékot fogyasztani, ez pedig legyen a víz. Még egy fontos kérdés van az alkohollal kapcsolatban, az alkohol és az energiai. Az együtt olyan, mintha gázra és fékre lépnénk együttesen, hogy nagyon kellemetlen helyzeteket tud kialakítani.
2: A szakértő arra is felhívta a figyelmet, soha ne fesztiválozzunk egyedül, figyeljünk egymásra, a telefonunk pedig mindig legyen feltöltve. Új magyar fejlesztés segítheti a koraszülött babák ellátását. A Hunren és a Semmelweis Egyetem mesterséges intelligenciával működő kamerarendszere vezetékek és érzékelők nélkül figyeli a csecsemők testhelyzetét és mozgását az inkubátorban. A rendszer képes megkülönböztetni a természetes mozgásokat a rendellenességre utaló jelektől, így segítheti az orvosokat a korai felismerésben és a megfelelő ellátásban. Fokozott óvatosság szükséges az utakon, az aratási munkák miatt több mezőgazdasági munkagéppel találkozhatnak az autósok, között az Országos Baleset Megelőzési Bizottság. Főleg a vidéki, különösen a kisebb falvak közötti alsóbrendű utakon találkozhatunk a lassú járművekkel. Ezek mögött feltorlódhat a forgalom, előzni viszont csak óvatosan, jól belátható útszakaszon lehet, a gépek méretéből fakadóan nagy oldaltávolságot tartva hívják fel a figyelmet. A napsütést ma is többször zavarják, majd megnövekvő gomoly felhők, elszórtan alakulhatnak ki záporok, jellemzően északkeleten vagy a délnyugati tájakon. Az északnyugati szél továbbra is élénk lesz, a friss hajnalt követően 27-33 fok várható ma. Holnap is napos felhős időszakok váltják egymást, helyenként alakulhat ki kisebb zápor, 26-31 fok várható. Hétfőn sem lesz változás az időjárásunkban, napos felhős időben 28-33 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

0: Rock FM.
1: Hamarosan a Whitesnake egyik első nagy slágerének felturbózott verziójával folytatjuk. Perceken belül az eredetileg BB Kingnek írt dal 1989-es változata szól. Jön a Fool for Your Lovin'.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Jóvá hagyták Magyarország új helyreállítási tervét, ma lesz a cirkuszok éjszakája, élénk lehet a szél. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Mintegy 10 milliárd eurós uniós helyreállítási tervet hagytak jóvá Magyarországnak. Az Európai Unió tanácsának döntése alapján 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatásra, valamint 3,5 milliárd euró kedvezményes hitelre leszünk jogosultak. A terv része az európai ügyészséghez való csatlakozás, a korrupció ellenes intézkedések megerősítése és az igazságszolgáltatás függetlenségét érintő reformok is. A kifizetések csak akkor érkeznek meg, ha Magyarország teljesíti a vállalt feltételeket. Megvan a Balaton legjobb strandja, átadták az idei kék hullámzászló elismeréseket. A Balatoni Szövetség 23. alkalommal hirdette meg a megmérettetést, ahol 42 strand üzemeltető vállalta, hogy a szigorú szempontrendszer alapján gorcső alá vegyék és minősítsék strandjaikat. 5 csillagos kék hullámzászlót 25, 4 csillagost 13, 3 csillagost 3 fürdőhely kapott a minősítésen, emellett külön díjakat is kiosztottak. A Balaton legjobb strandja címet idén a balatonfüredi Kisfaludi strand nyerte el. Ma lesz a cirkuszok éjszakája, amely idén is különleges produkciókkal várja a közönséget. A cirkusz reneszánszát éli, egyre népszerűbb a családok és a fiatalok körében is, mondta rádióknak Fekete Péter, a Fővárosi Nagy Cirkusz főigazgatója.
2: Az összes cirkusz megmutatja, amit csak tud. Feltupírozza, felturbozza, felerősíti a meglévő műsorát, és egy egész éjszakán át tartó műsorra várja a közönséget. Az emberi erővel megvalósítható csoda, amit a cirkusz tud nyújtani, ahol legyőzzük a gravitációt, ahol átmegyünk a kötélen, ahol megtartjuk egymást a levegőbe, emberi kézzel hajtjuk végre, és talán ettől leválott a cirkuszművészet az elmúlt időszakban ilyen trendivé.
1: Szökevényt fogtak a rendőrök. A kábítószerkereskedelem miatt elítélt győrteleki férfi a legkeresettebb 50 bűnöző listáján is szerepelt. A 40 éves férfi bűnügyi felügyelet alatt állt, múlt héten azonban levágta magáról az elektronikus nyomkövetőt és ismeretlen helyre távozott. Egy budapesti lakásban rejtőzött, amikor rajta ütöttek a rendőrök. Napos, gomoly felhős idő vár ma ránk, az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, de északon és a délnyugati tájakon elszórtan egy-egy futózápor vagy kisebb zivatar kialakulhat. Többfelé élénk erős lökések kísérhetik az északnyugati szelet. A friss hajnalt követően a nappali csúcsok 27 és 33 fok között alakulnak. Vasárnap is napos felhős időben lesz részünk, élénk szél mellett 26-31 fok körül mérhetjük majd a napközbeni csúcsokat.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

103.9 Rock FM, szép jó reggelt, sziasztok! Üdvözlöm a koránkelőket, ez itt a Szombati Rock reggel velem Dandó Ádival. 7 óra 7 perc van, de mi már robogunk tovább a legjobb rockzenékkel. Nem sokára érkezik a Pantera, itt lesz a Van Halen, és zenél majd a Judas Priest is. De előttük még szóljon a Queen egyik legcsodálatosabb himnusza. Ez a The Show Must Go On.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

103.9 Rock FM. 5 perccel járunk 7:30 előtt, és most csütörtökön ünnepelte 64. születésnapját Gömöri Zsolt, az Edda billentyűse. Göme nem csupán a legrégebbi tag a zenekarban Pataki Attila mellett, de szerzőként is ők ketten felelnek a banda slágereinek oroszlán részéért, és ez alól a most következő dal sem kivétel. Ez a száguldás fényes vágyakon.

0: Rock FM.
1: Eddie Van Halen egyik legkirályabb riffjével folytatjuk a hírek után. Jön a Fair Warning lemez egyik legnagyobb klasszikusa, az Unchained.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Hosszú távú vasútfejlesztést ígér a kormány, ma van a népesedési világnap. Meleg, de szeles napunk lesz. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. A vasút lehet a legnagyobb nyertese az uniós fejlesztési forrásoknak. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a vasutasnap tisztavatóján azt mondta, a következő években csaknem 2000 milliárd forint juthat a közösségi közlekedés fejlesztésére. Hozzátette, a kormány hosszú távú korszerűsítési programban gondolkodik, és azt várja, hogy a MÁV egyre nagyobb szerepet vállaljon saját fejlesztéseinek irányításában. Ítélkezési szünet kezdődik szerdán a bíróságokon. Augusztus 20-áig főszabály szerint nem tartanak tárgyalásokat, ugyanakkor soron kívüli ügyekben ez idő alatt is dönthetnek a bíróságok. A büntető eljárásokat az ítélkezési szünet nem érinti, és a kezelőirodák is nyitva maradnak, így az ügyfelek továbbra is intézhetik ügyeiket. A polgári ügyek többségében a szünet ideje nem számít bele az eljárási határidőkbe. Ma van a népesedési világnap. Az ENSZ 1989-ben azért hívta életre a világnapot, hogy felhívja a figyelmet a túlnépesedés veszélyeire. A legújabb jelentések szerint 2080-ra a világ lélekszáma eléri a csúcsát, azt követően csökkenés várható. Hazánkban már 1981 óta fogy a népesség, mondta rádióknak Kovács Marcell, a Központi Statisztikai Hivatal demográfiai statisztikai főosztályának vezetője.
3: Az idei adatok szerint 9.488.000 Magyarországnak a lakossága. Ennek a fő oka a mérsékelt és egyre csökkenő gyermekszám. A születésszámot két tényező alakítja, az, hogy mennyien vannak a gyermekvállalási korban lévő nők, és az, hogy nekik a gyermekvállalása milyen szintű. Ennek a korcsoportnak egyébként a létszáma évről évre csökken. Emellett ugye az is egy fontos tényező, hogy a nők egyre később vállalják az első gyermeküket. Most Magyarországon már 29,5 év ez az életkor.
2: Jelenleg 8,3 milliárdan élünk a Földön. Nyíregyházán rendezik a 103. Pap László Elit Országos Ökölvívó Bajnokságot. A jövő szerdától szombatig tartó versenyen több mint 100 ökölvívó vesz részt. Magyarország legjobb boxolói 10+10 súlycsoportban lépnek ringbe. A napsütést ma is többször zavarják, majd megnövekvő gomoly felhők, elszórtan alakulhatnak ki záporok, jellemzően északkeleten vagy a délnyugati tájakon. Az északnyugati szél továbbra is élénk lesz, a friss hajnalt követően 27-33 fok várható ma. Holnap is napos felhős időszakok váltják egymást, helyenként alakulhat ki kisebb zápor, 26-31 fok várható. Hétfőn sem lesz változás az időjárásunkban, napos felhős időben 28-33 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk a legjobb rockzenékkel. Ez a 103.9 Rock FM.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM. 3.4.8 van, és éppen a mai napon van 42 éve, hogy megjelent a Quiet Riot Come On Feel the Noise című kislemeze. Bár a Los Angeles-i heavy metal banda kifejezetten ellene volt, hogy elkészítsék a Slayer slágerének feldolgozását, kiadói nyomásra végül beadták a derekukat. Végül pedig ez a döntés hozta meg számukra a várva várt áttörést, hiszen a dalhoz készült videoklip az MTV egyik legjátszottabb kisfilmje lett. A szám a legjobb öt közé jutott az amerikai poplistán, és 10 év késéssel ugyan, de végre a Slade is sikeressé vált az Egyesült Államokban. Most azonban a Quiet Riot-től szól a Come On.

0: Rock FM. A folytatásban az Aerosmith klasszikus érkezik 1975-ből, amit később a Run DMC is a saját képére formált. Nálunk az eredeti verzió forog majd. Jön a Walk This Way.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Csatlakozhat Magyarország az Európai Ügyészséghez, a felelős szórakozásra figyelmeztetnek. Napos felhős időnk lesz. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Zöld utat kapott Magyarország csatlakozása az Európai Ügyészséghez. Az Európai Bizottság jóváhagyta a kérelmet, a döntés 20 nappal a hivatalos kihirdetés után lép hatályba. Ezután a magyar kormány 3 jelöltet állíthat, akik közül az uniós tagállamok választják ki Magyarország képviselőjét. A magyar hatóságoknak addig meg kell teremteniük a szervezet hazai működésének feltételeit. A csatlakozási kérelmet május végén nyújtotta be Magyar Péter miniszterelnök. Itt a fesztivál szezon, a felelős bulizásra hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az egyik legnagyobb veszély a túlzott alkoholfogyasztás, mondta rádiónknak Simics Rita, az egészségfejlesztési osztály vezetője.
3: Nagyon hamar rossz irányba fordulhat a fesztiválozás hangulata, hogyha túltolják az alkoholfogyasztást. Az alkohol dehidratál, tehát emellé mindenképpen kell folyadékot fogyasztani, ez pedig legyen a víz. Még egy fontos kérdés van az alkohollal kapcsolatban, az alkohol és az energiai. Az együtt olyan, mint hogyha gázra és fékre lépnénk együttesen, hogy nagyon kellemetlen helyzeteket tud kialakítani.
2: A szakértő arra is felhívta a figyelmet, soha ne fesztiválozzunk egyedül, figyeljünk egymásra, a telefonunk pedig mindig legyen feltöltve. Új magyar fejlesztés segítheti a koraszülött babák ellátását. A Hunren és a Semmelweis Egyetem mesterséges intelligenciával működő kamerarendszere vezetékek és érzékelők nélkül figyeli a csecsemők testhelyzetét és mozgását az inkubátorban. A rendszer képes megkülönböztetni a természetes mozgásokat a rendellenességre utaló jelektől, így segítheti az orvosokat a korai felismerésben és a megfelelő ellátásban. Fokozott óvatosság szükséges az utakon, az aratási munkák miatt több mezőgazdasági munkagéppel találkozhatnak az autósok, között az Országos Baleset Megelőzési Bizottság. Főleg a vidéki, különösen a kisebb falvak közötti alsóbrendű utakon találkozhatunk a lassú járművekkel. Ezek mögött feltorlódhat a forgalom, előzni viszont csak óvatosan, jól belátható útszakaszon lehet, a gépek méretéből fakadóan nagy oldaltávolságot tartva, hívják fel a figyelmet. A napsütést ma is többször zavarják, majd megnövekvő gomoly felhők, elszórtan alakulhatnak ki záporok, jellemzően északkeleten vagy a délnyugati tájakon. Az északnyugati szél továbbra is élénk lesz, a friss hajnalt követően 27-33 fok várható ma. Holnap is napos felhős időszakok váltják egymást, helyenként alakulhat ki kisebb zápor, 26-31 fok várható. Hétfőn sem lesz változás az időjárásunkban, napos felhős időben 28-33 fok lesz.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

103.9 Rock FM. Szép jó reggelt mindenkinek, sziasztok! Ez itt a Hétvégi Rock reggel szombati kiadása. A mikrofon mögött pedig Dandó Ádit halljátok. 8 óra után is megyünk tovább a legeslegjobb rockzenékkel. Hamarosan érkezik hozzánk a Stone Temple Pilots. Itt lesz a Def Leppard, és zenél majd a Linkin Park is. Most pedig jöjjön egy korai klasszikus az Iron Maiden-től, ami egyben a csapat első kislemezes dala is volt. Ez a Running Free.

103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

0: 103.9 Rock FM. És ugye tudjátok, hogy nem csak FM-en, de online is hallgathatóak vagyunk, méghozzá a www.rockradio.hu oldalon. És ne felejtsétek Viber és SMS számunkat sem, ez a 0620-999-1039. Most pedig egy hazai klasszikussal megyünk tovább. Ez az Oszcián és az Éjféli lány.
1: A színpad vak sötét, olyan csendes, olyan árva most.

0: 93.9 Rock FM.
1: És ezen a forró nyári napon stílszerűen egy nyári himnusszal megyünk tovább. Hamarosan a decemberben Budapesten koncertező Bryan Adams énekel. Jön a Summer of 69.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Jóváhagyták Magyarország új helyreállítási tervét, megvan a Balaton legjobb strandja, felhők zavarják majd a napsütést. Demeter Dia vagyok. Mintegy 10 milliárd eurós uniós helyreállítási tervet hagytak jóvá Magyarországnak. Az Európai Unió tanácsának döntése alapján 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatásra, valamint 3,5 milliárd euró kedvezményes hitelre leszünk jogosultak. A terv része az Európai Ügyészséghez való csatlakozás, a korrupció ellenes intézkedések megerősítése és az igazságszolgáltatás függetlenségét érintő reformok is. A kifizetések csak akkor érkeznek meg, ha Magyarország teljesíti a vállalt feltételeket. Megvan a Balaton legjobb strandja, átadták az idei kék hullámzászló elismeréseket. A Balatoni Szövetség 23. alkalommal hirdette meg a megmérettetést, ahol 42 strand üzemeltető vállalta, hogy a szigorú szempontrendszer alapján gorcső alá vegyék és minősítsék strandjaikat. 5 csillagos kék hullámzászlót 25, 4 csillagost 13, 3 csillagost 3 fürdőhely kapott a minősítésen, emellett külön díjakat is kiosztottak. A Balaton legjobb strandja címet idén a Balatonfüredi Kisfaludi strand nyerte el. Ma lesz a Cirkuszok éjszakája, amely idén is különleges produkciókkal várja a közönséget. A cirkusz reneszánszát éli, egyre népszerűbb a családok és a fiatalok körében is, mondta rádióknak Fekete Péter, a Fővárosi Nagy Cirkusz főigazgatója.
3: Az összes cirkusz megmutatja, amit csak tud. Feltupírozza, felturbozza, felerősíti a meglévő műsorát, és egy egész éjszakán át tartó műsorra várja a közönséget. Az emberi erővel megvalósítható csoda, amit a cirkusz tud nyújtani, ahol legyőzzük a gravitációt, ahol átmegyünk a kötélen, ahol megtartjuk egymást a levegőbe, emberi kézzel hajtjuk végre, és talán ettől leválott a cirkuszművészet az elmúlt időszakban ilyen trendivé.
2: Szökevényt fogtak a rendőrök. A kábítószer kereskedelem miatt elítélt győrteleki férfi a legkeresettebb 50 bűnöző listáján is szerepelt. A 40 éves férfi bűnügyi felügyelet alatt állt, múlt héten azonban levágta magáról az elektronikus nyomkövetőt és ismeretlen helyre távozott. Egy budapesti lakásban rejtőzött, amikor rajta ütöttek a rendőrök. Napos, gomoly felhős idő vár ma ránk, az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, de északon és a délnyugati tájakon elszórtan egy-egy futózápor vagy kisebb zivatar kialakulhat. Többfelé élénk erős lökések kísérhetik az északnyugati szelet. A friss hajnalt követően a nappali csúcsok 27 és 33 fok között alakulnak. Vasárnap is napos felhős időben lesz részünk, élénk szél mellett 26-31 fok körül mérhetjük majd a napközbeni csúcsokat.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk!

103.9 Rock FM. 1982-ben ezen a napon történt, hogy a Girl nevű angol glam rock zenekarból érkező Phil Collen lett Pete Willis alapító gitáros utódja a Def Leppardban. Utóbbi teljesítménye ugyanis olyannyira leromlott az egyre súlyosabb alkohol problémái miatt, hogy a zenekar kénytelen volt megválni tőle a Pyromania című lemezük felvételei közben. A következő alapvetésben azonban még mindkettőjük játéka hallható. Ez a Photograph.

0: Rock FM.
1: Már is folytatjuk azzal a Genesis dallal, aminek őrületesen vicces videóklipjét 1988-ban Grammy-díjjal is jutalmazták. Jön a Land of Confusion.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Ételkezési szünet kezdődik a bíróságokon, ma van a népesedési világnap, felhők zavarják majd a napsütést, Demeter Dia vagyok. A vasút lehet a legnagyobb nyertese az uniós fejlesztési forrásoknak. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a vasutasnak tisztavatóján azt mondta, a következő években csak nem 2000 milliárd forint juthat a közösségi közlekedés fejlesztésére. Hozzátette, a kormány hosszú távú korszerűsítési programban gondolkodik és azt várja, hogy a MÁV egyre nagyobb szerepet vállaljon saját fejlesztéseinek irányításában. Ítélkezési szünet kezdődik szerdán a bíróságokon. Augusztus 20-áig főszabály szerint nem tartanak tárgyalásokat, ugyanakkor soron kívüli ügyekben ez idő alatt is dönthetnek a bíróságok. A büntető eljárásokat az ítélkezési szünet nem érinti, és a kezelőirodák is nyitva maradnak, így az ügyfelek továbbra is intézhetik ügyeiket. A polgári ügyek többségében a szünet ideje nem számít bele az eljárási határidőkbe. Ma van a népesedési világnap. Az ENSZ 1989-ben azért hívta életre a világnapot, hogy felhívja a figyelmet a túlnépesedés veszélyeire. A legújabb jelentések szerint 2080-ra a világ lélekszáma eléri a csúcsát, azt követően csökkenés várható. Hazánkban már 1981 óta fogy a népesség, mondta rádióknak Kovács Marcell, a Központi Statisztikai Hivatal demográfiai statisztikai főosztályának vezetője.
3: Az idei adatok szerint 9.488.000 Magyarországnak a lakossága. Ennek a fő oka a mérsékelt és egyre csökkenő gyermekszám. A születésszámot két tényező alakítja, az, hogy mennyien vannak a gyermekvállalási korban lévő nők, és az, hogy nekik a gyermekvállalása milyen szintű. Ennek a korcsoport egyébként a létszáma évről évre csökken. Emellett ugye az is egy fontos tényező, hogy a nők egyre később vállalják az első gyermeküket. Most Magyarországon már 29,5 év ez az életkor.
2: Jelenleg 8,3 milliárdan élünk a Földön. Nyíregyházán rendezik a 103. Pap László elit országos ökölvívó bajnokságot. A jövő szerdától szombatig tartó versenyen több mint 100 ökölvívó vesz részt. Magyarország legjobb boxolói 10 plusz 10 súlycsoportban lépnek ringbe. A napsütést ma is többször zavarják, majd megnövekvő gomoly felhők, elszórtan alakulhatnak ki záporok, jellemzően északkeleten vagy a délnyugati tájakon. Az északnyugati szél továbbra is élénk lesz, a friss hajnalt követően 27-33 fok várható ma. Holnap is napos felhős időszakok váltják egymást, helyenként alakulhat ki kisebb zápor, 26-31 fok várható. Hétfőn sem lesz változás az időjárásunkban, napos felhős időben 28-33 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM. Szép jó reggelt mindenkinek, sziasztok! Ez itt a szombati rock reggel, annak is már a második fél ideje. 9 óra múlt ugyanis. A mikrofonnál azonban továbbra is Dandó Ádit halljátok. Megyünk tovább a legkirályabb rock dalokkal. Nem sokára itt lesz a Heart, jön a Motley Crue és Zúz egyet a Motorhead is. Most pedig szálljunk el Lenny Kravitz-el. Ez a Fly Away, itt a 103.9 Rock FM-en.

103.9 Rock FM. A mai napon történt 39 éve, hogy a Heart megkezdte 3 héten át tartó egyeduralmát az amerikai slágerlistán. Erre a teljesítményre a most következő kislemezükkel voltak képesek. Ez az Alone.

103.9 Rock FM. Tegnap előtt volt 55 éve, hogy a boltok polcaira került a Deep Purple Fireball című nagylemeze. A Koronga banda első olyan anyaga lett, ami az eladási lista élére került Angliában. Az utókor pedig azóta is minden idők egyik legnagyobb hatású hard rock albumának tartja. Jöjjön most róla a címadó tétel, itt a 103.9 Rock FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Mosógép. Mega árparádé. Telefon. Mega árparádé. Vasaló. Szintén mega árparádé. Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel. Például háztartási szerek és kozmetikumok is. Spórolj a mega árparádéval. Aza.hu. Az akció július 20-áig tart.
2: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
4: Csatlakozhat Magyarország az Európai Ügyészséghez, fokozott óvatosság szükséges az utakon. Elszórtan lehet csapadék. Demeter Dia vagyok. Zöld utat kapott Magyarország csatlakozása az Európai Ügyészséghez. Az Európai Bizottság jóváhagyta a kérelmet, a döntés 20 nappal a hivatalos kihirdetés után lép hatályba. Ezután a magyar kormány 3 jelöltet állíthat, akik közül az uniós tagállamok választják ki Magyarország képviselőjét. A magyar hatóságoknak addig meg kell teremteniük a szervezet hazai működésének feltételeit. A csatlakozási kérelmet május végén nyújtotta be Magyar Péter miniszterelnök. Itt a fesztivál szezon, a felelős bulizásra hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az egyik legnagyobb veszély a túlzott alkoholfogyasztás, mondta rádiónknak Simics Rita, az egészségfejlesztési osztály vezetője.
5: Nagyon hamar rossz irányba fordulhat a fesztiválozás hangulata, hogyha túltolják az alkoholfogyasztást. Az alkohol dehidratál, tehát emellé mindenképpen kell folyadékot fogyasztani, ez pedig legyen a víz. Még egy fontos kérdés van az alkohollal kapcsolatban, az alkohol és az energia. Az együtt olyan, mint hogyha gázra és fékre lépnénk együttesen, hogy nagyon kellemetlen helyzeteket tud kialakítani.
4: A szakértő arra is felhívta a figyelmet, soha ne fesztiválozzunk egyedül, figyeljünk egymásra, a telefonunk pedig mindig legyen feltöltve. Új magyar fejlesztés segítheti a koraszülött babák ellátását. A Hunren és a Semmelweis Egyetem mesterséges intelligenciával működő kamerarendszere vezetékek és érzékelők nélkül figyeli a csecsemők testhelyzetét és mozgását az inkubátorban. A rendszer képes megkülönböztetni a természetes mozgásokat a rendellenességre utaló jelektől, így segítheti az orvosokat a korai felismerésben és a megfelelő ellátásban. Fokozott óvatosság szükséges az utakon, az aratási munkák miatt több mezőgazdasági munkagéppel találkozhatnak az autósok, között az Országos Baleset Megelőzési Bizottság. Főleg a vidéki, különösen a kisebb falvak közötti alsóbrendű utakon találkozhatunk a lassú járművekkel. Ezek mögött feltorlódhat a forgalom, előzni viszont csak óvatosan, jól belátható útszakaszon lehet, a gépek méretéből fakadóan nagy oldaltávolságot tartva hívják fel a figyelmet. A napsütést ma is többször zavarják, majd megnövekvő gomoly felhők, elszórtan alakulhatnak ki záporok, jellemzően észak-keleten vagy a délnyugati tájakon. Az észak-nyugati szél továbbra is élénk lesz, a friss hajnalt követően 27-33 fok várható ma. Holnap is napos felhős időszakok váltják egymást, helyenként alakulhat ki kisebb zápor, 26-31 fok várható. Hétfőn sem lesz változás az időjárásunkban, napos felhős időben 28-33 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

103.9 Rock FM, nagyon szép délelőttöt kívánok, sziasztok! Ez itt továbbra is a szombati rock reggel, amiben 10 óra után is Dandó Ádi hozza nektek a legjobb rockzenéket. Perceken belül itt lesz a Soundgarden, jön a Journey, és érkezik az Aerosmith is. Ez pedig a Bikini és az Agy helyett.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

103.9 Rock FM. Július 5-én lett 76 éves Huey Lewis, a Huey Lewis and the News névadó frontembere. Utólag is nagyon boldog szülinapot kívánunk neki. Most pedig szóljon az Amerikai Pszichó című filmben is fontos szerepet kapó Hip to be Square.

103.9 Rock FM. Idén lesz 70 éves Varga Miklós, ebből pedig 50-et már a pályán töltött. Így az énekes a dupla jubileumot egy különleges, egész életművét átölelő koncerttel ünnepli majd meg. A dátum november 21-e, a helyszín pedig az Erkel Színház lesz. Az este különleges vendégei között ott lesz majd többek közt Viki Dágyula, Kalapács József, Nagy Feró, Pataki Attila, Rudán Joe vagy éppen Takács Tamás, de színpadra lép az egykori VM Band is. És most nálunk is ők következnek. Ez a Valakire Várva.

0: Rock FM. Ha létezik olyan gitárriff, amit 0-tól 100 éves korig mindenki ismer, akkor az egész biztosan a következő óra nyitódalában hangzik el. Jön az AC/DC és a Highway to Hell.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. miértradio.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

103.9 Rock FM. Szép jó reggel, sziasztok! Estartolt a szombati rock reggel utolsó 60 perce. 11 óra után még Dandoádit halljátok a mikrofon mögött. És persze továbbra is szólnak a legjobb rockzenék. Már is érkezik hozzánk az Iron Maiden, itt lesz a Metallica, és zenél majd a Black Sabbath is. Most pedig a jó öreg Billy Idol énekel. Ez a Rebel Yell.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM. Július 13-a duplán fontos dátum a Black Sabbath történetében, ugyanis bár még Earth név alatt, de 1968-ban ezen a napon játszották első koncertjüket egy Birminghami Blues Clubban, 1985-ben pedig 6 év kihagyás után először léptek színpadra a klasszikus felállásban a nagyszabású Live Aid segélykoncerten. Három dalos szettjükben a következő klasszikus is elhangzott. Ez az Iron Man.

hangja a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM. És ennyi fért bele a mai műsorunkba. Részemről eljött a búcsú ideje. Köszi, hogy velem tartottatok. Maradjatok Schubert Krisztiánnal, este 6-tól 8 óráig pedig Klamancse Krisztiánnal a Rock Lexikonban. Én legközelebb ugyanígy holnap reggel 6-tól várlak benneteket. Az elmúlt 6 órában Tandó Ádit hallottátok. És ha eddig még nem tettétek volna, most aztán hangosítsátok fel a rádiót. Ez az Autograph és a Turn Up The Radio.

szuper szombat délutánt, hello mindenkinek! Megkezdtük, mármint a délutánt, meg a rock hétvégét is. A stúdióban innentől Schubert Krisztián. Viszont pörögnek ugyanúgy a legjobb rockdalok megállással, mint megszakítás nélkül. Például All Time Rock and Roll. Ezzel megyünk mindjárt tovább, de még előtte itt a Viva Las Vegas. Közben pedig ne felejtjük, ha van bármi érdekesség, info, üzenet, akkor csak bátran. Az SMS és Viber 20 999 1039.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

Ez a 103.9 Rock FM. Demián Ferenc jön, aki nemrég csapott egy hatalmas bulit Sopronban, és most egy kis szünet után legközelebb augusztus 15-én lép majd színpadra. A helyszín Tokaj lesz. Erre hangolódunk.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

0: közlekedés.
1: Forgalom korlátozáson a Hungária körút Salgótarjáni utca csomópontban, úgyhogy ha tehetjük, akkor inkább kerüljünk. Aztán van egy sávlezárás a 12. kerületben az Alkotás utcában, méghozzá kifelé, és hasonló még a helyzet a 6. kerületben a Podmanicki utcában is. Csak óvatosan.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.
2: Ül mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

Ez volt a Bon Jovi és az Always itt a 103.9 Rock FM-en. Breaking the Law pedig az első óránknak a klasszikusa. Ezzel zárjuk most ezt a 60 percet. Aztán, amivel folytatjuk, Europe, The Final Countdown, LGT zenevonat, Guns N' Roses, You Could Be Mine. Ezek lesznek a kövi óra tartalói. Aki teheti, maradjon!

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

után vagyunk 9 perccel. Továbbra is nagyon szuper szombat délután mindenkinek. Ez a Rock hétvége itt a 103.9 Rock FM-en, a stúdióban pedig Schubert Krisztián. És hát egészen 18 óráig hozom a legjobb rock dalokat. Akkor is majd a rock lexikon, na most viszont You Could Be Mine. Közben pedig jöhet kb. Minden. Az SMS és Viber változatlan 20 999 103.9.

Ez volt az Edda és az utolsó érintés itt a 103.9 Rock FM-en. És hát nem állunk meg itt, de előtte egy gyors névsorolvasás. Itt van velünk Kaktusz, Móni, Osváth Robi, Dave, Nikcsú és Ági is. Hello mindenkinek! Köszönjük, hogy írtatok, és azt is, hogy itt vagytok. Ha van még életjel, jöhet az SMS Viber 20 999 103.9.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Van egy egyirányosítás és félpályás lezárás a második kerületben a Nagyrét utcában, úgyhogy legyünk figyelmesek. Aztán sávlezáráson az M0-as autópálya fővárosi szakaszán, meg egy útszűkület a Hegyalja úton, úgyhogy csak fokozott figyelemmel közlekedjünk itt is.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

93 Rock FM. És ott közeledik egy újabb óra vége. Lenny Kravitz-el zárik most a sort American Woman, mint a sereghajtó track. Aztán jövök is vissza, méghozzá a Burning Heart-a.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

4 óra után vagyunk 6 perccel. Hello mindenkinek, folytatjuk a rock hétvégét itt a 103.9 Rock FM-en, a stúdióban egészen 18 óráig Schubert Krisztián. És még mindig várom az infokat, üzeneteket, úgyhogy ha van valamink, akkor csak bátran az SMS Viber 20999 103.9. De eljöhetnek az életjelek is. Köszönöm szépen. Unskinny Bop, ezzel pedig folytatjuk, aztán rögtön utána jön majd a csillagok útján is.

zenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

Ez volt a Pokolgép és az Ítélet helyett itt a 103.9 Rock FM-en. És hát Ítélet helyett névnapozunk, ma csajos nap van. Nóra és Lili névnapokat ölünk, úgyhogy hölgyek, hatalmas kézcsók, puszi és ölelés, na meg Isten éltesse még mindenki mást is, aki esetleg ma ünnepel vagy valamiért ma tartja. Nekik hozom a kövét, Everything About You, most itt a Rockon.

0: közlekedés.
1: Van egy útszűkület a Várkert rakparton, úgyhogy mindenképpen figyeljünk. Aztán sávlezáráson a 19. kerületben a Temesvár utcában, úgyhogy ne rutinból közlekedjünk, és figyeljünk a 19. kerületben a Nagy Sándor József utcában is, ugyanis itt meg sávlezárás van. Vigyázzunk egymásra.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez volt Tina Turneréktől a Proud Mary, itt a 103.9 Rock FM-en. 15 óra alatt pedig egy tracknyivel zárjuk az órát. Animals, House of the Rising Sun, mint az óra végi klasszikus. Aztán, hogy szemezgessek a kövi 60 percből, jön majd az Azt beszéli már az egész város, a Shardless Man és a Purple Haze is többek között.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

Továbbra is nagyon szuper szombat délutánt mindenkinek. Ez a Rock hétvége itt a 103.9 Rock FM-en, a stúdióban pedig egészen 18 óráig Schubert Krisztián, amikor is jön majd Kamancse Krisztián a Rock Lexikonnal. De addig vissza van még pár track, például a Sharp Dressed Man, ahogy ígértem, cserébe pedig nem várok más, csak infokat, üzeneteket. Úgyhogy ha hozzá szeretnénk szólni a műsorhoz, az SMS Viber 20 999 103.9.

Ez volt a Cartago és a barátok nélkül itt a 103.9 Rock FM-en. Iron Maiden, The Trooper, ez pedig a folytatás, viszont előtte még egy gyors promó, ne felejtsük el, van egy olyanunk, hogy weblap, www.rockradio.hu, ahol rengeteg érdekes cikk közül tudunk szemezgetni, na meg online is lehet hallgatni minket. Ezekhez pedig csak kattintani kell.

0: közlekedés.
1: Sávlezárás van a Tököli úton, még hozzá kifelé. Aztán félpályás lezárás a második kerületben a Hidegkúti úton, és van egy szakaszos sávlezárás napközben a 11-es főúton, még hozzá mindkét irányban. Legyünk figyelmesek.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

sem. Ez a 103.9 Rock FM. És hát a következő órában innen folytatjuk, de még előtte Bryan Adams, When You're Gone, az óra vége. Aztán jövök vissza, úgyhogy senki se hova.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

startolt egy újabb zenei óra. Hello mindenkinek, 16 óra után vagyunk 9 perccel, és pörög tovább a rock hétvége megállás, valamint megszakítás nélkül itt a 103.9 Rock FM-en. A stúdióban pedig még két órán keresztül Schubert Krisztián. A Bon Jovi Runaway, amivel megyünk tovább, aztán jön majd a Nirvana is. Na meg jöhetnek az infóküzenetek, bármi van, ne tartsuk vissza az SMS és Viber 20 999

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

a 103.9 Rock FM. És hát nézzük az üzenőfalat még így a kövi előtt. Végre folyamatos jó zene. Az név nélkül jött. Köszi. Igyekszem. Aztán a legfontosabb info, M0-ás Szentendre felé tiszta. Ez is név nélkül ide, ezt is köszönjük. És jött egy ilyen is. Sziasztok, nagyon jók a zenék, online hallgatunk benneteket mindig a turnébuszban utazás közben. Üdv Cipő emlékzenekar. Nagy pacsi nektek. Köszönjük szépen. És hát akkor jó turnézást. Mellé pedig pörögnek a legjobb rockdalok. Saint Elmo's Fire. Most itt a Rock

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

0: közlekedés.
1: Megvan még a sávlezárás a Soroksári úton, méghozzá kifelé, úgyhogy ne rutinból közlekedjünk. Aztán lezárás nehezíti a haladást az 5. kerületben a Petőfi Sándor utcában, és van egy sávlezárás a Szilágyi Erzsébet fasorban is. Csak óvatosan itt is.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez volt a Survivor és az Eye of the Tiger itt a 103.9 Rock FM-en. És hát még egy track, így az óra végére. Jukebox Hero, aztán tartunk egy nagyon röpke szünetet, majd meg is kezdjük a mai rock hétvége utolsó 60 percét. És ne feledjük, 18 órától a Rock Lexikon.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Mosógép. Mega Árparádé. Telefon. Mega Árparádé. Vasaló. Szintén Mega Árparádé. Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel. Például háztartási szerek és kozmetikumok is. Spórolj a Mega Árparádéval. Aza.hu. Az akció július 20-áig tart.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi

0: következik.
1: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
2: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

17 óra után 7 perccel. Nagyon szuper szombat délutánt mindenkinek. Ez még a Rock hétvége, itt a 103.9 Rock FM-en, és hát a stúdióban még ebben az órában Schubert Krisztián, és hát azért még, mert 18 órától Rock Mexikon majd Klamancse Krisztiánnal. Érdemes lesz majd akkor is velünk tartani. Na de most, még vissza van pár track. Mindjárt jön az ECDC, na meg most a Europe, a Cherokee. Itt a Rockon.

Ez volt a Bikini és a Kivisz haza itt a 103.9 Rock FM-en. És hát az még egy picit odébb van, viszont ami nincs, az a kitekintésünk. Már is mondom, hogy milyen időt jósolnak nekünk a következő napokra. Részben felhős, részben napos lesz az időnk, a csúcs pedig 27 fok környéken alakul majd. Számottevő csapadékot nem ígérnek. És plusz jó hír, hogy egészen keddig marad a napsütés, a csúcsok pedig 28 és 30 fok között alakulnak majd. Így tudunk készülni.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Sávlezárásra kell készülni a Dózsa-György úton és a Vágány utcában is, csak óvatosan. Aztán hasonló még a helyzet a 11. kerületben a Villányi úton, és van egy egyirányosítás a 11. kerületben a Budafoki úton. Csak óvatosan itt is.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul a Rock Lexikon. Két óra zenei időutazás. Klamancsek Krisztiánnal. Ez a 103.9 Rock FM.
1: A Rock Lexikon mai adásában a nevek Marillion, David Lee Roth, Heart, Double Play, Anne és Nancy Wilson szuper csapata, a magyarok közül a Prognózis, de ugyanígy Révész Sándor szóló karriere is, mert hogy ez mind-mind

1985, igaz, hogy a popzene aranykora, de a populáris rock tündöklése is, a hard rock heavy metal tündökléséről, nem is beszélve a 80-as évekből. Klamoncse Krisztián vagyok, a Rock Lexikon a mai alkalommal megint speciális. Rendkívül erős zenei évek ezek, a 80-as évek közepe, ide sorolhatjuk 1984-et, de még 86-ot is, majdnem a teljes 80-as éveket, akár popzenéről, akár rockzenéről beszélünk. 1985-ben megalakul a Guns N' Roses. A Bikini új nagy lemezzel jelentkezik, ezt nem tudom másképp mondani, Szeretlek címmel. Brody János albuma a Ne szólj szám, a Dire Straits a Brothers in Arms albumot jelenteti meg 1987-ig szuperalbumnak, a róla kimásolt dalok szuperslágereknek számítanak. Edda művek 1984-től újra szerveződik, és 85-ben megjelenik a koncertalbum, ez is a címe, Koncert 1985. És még Iron Maiden Leave After Death, Phil Collins No Jacket Required, Robert Plant Shaken and Stirred, Sepultura, Bestial, Devastation, Tears for Fears, Song from the Big Chair, vagy az Aerosmith Down with Mirrors albuma, melynek 1985-ben az érdekessége, hogy az albumról kiadott kislemezeket nem játszották a rádiók, az egyetlen dalhoz készült videoklipet pedig nem adta le az MTV. Az Aerosmith legközelebbi értékelhető sikere az 1986-ban megjelenő Walk This Way, eredetileg a 70-es évekből, de a Run DMC feldolgozza és társul hívja hozzá az Aerosmith-t is. Ezek 1985 legnagyobb rockzenéi tehát, az év hatalmas durranása a kezdődal, Mark Knopfler és a Dire Straits, és a Money for Nothing.

Bacse Krisztiánnal. Két óra zenei időutazás a beat, a rock, a klasszikus rock és a modern rock világában.

103.9 Rock FM és a speciális rock lexikonban csak 1985 a mai alkalommal a popzene aranykora és a populáris rock tündöklése. És David Lee Roth szóló karriere egy évvel megelőzőleg még vezeti az amerikai slágerlistát a Van Halennel és a Jump szuperslágerrel, 1985-ben pedig már szólóban a csapat nélkül azt énekli California Girls. David Lee Rothnak nem ez volt az egyetlen kislemez sikere, a 80-as évek közepén többel is jön, például a Just a Gigolo-val, illetve a Yankee Rose című dalokkal. Marillion még megelőzőleg nem csak az angol slágerlisták egyik legnagyobb sikere, hanem MTV videó klasszikus is, az angol csapat, akik úgy döntenek, hogy soft rock felvételt is megjelentetnek pont a 80-as évek közepén, ez lett aztán a karrier legjobb állomása, mert hogy a poplistákon óriási siker lett. És ami még a poplistákon óriási siker a 80-as évek kellős közepén, majdnem két évig az album, a Brothers in Arms, Mark Knopfler szinte összes szerzeménye, és a Dire Straits Money for Nothing szuperslágere, a dalhoz tartozó videóklipben még az első emelet magyar csapat, illetve a halászbástya, mint a világörökség része is szerepel, ezen kívül vezetik az amerikai slágerlistát ezzel a dallal, és az év egyik legnagyobb slágere 1985-ből. 85. január 1-én egyébként Jugoszláviában az alapvető élelmiszerek és szolgáltatások kivételével felszabadítják az árakat. Március 11-én Mihail Gorbacsovot választják meg a Szovjetunió kommunista pártjának főtitkárává, a világ hamarosan ismerkedhet azokkal a kifejezésekkel, hogy glasnost, illetve perestroika. És március 12-én az USA és a Szovjetunió Genfben megkezdi az új fegyverzet csökkentési tárgyalásokat a védelmi és űrrendszerekről, a hadászati és a közepes hatótávolságú atomeszközökről. 1985-ben a Heart sorozza az angol-amerikai slágerlistákat. Az eredetileg klasszikus rockot játszó szupercsapat Ann és Nancy Wilson testvérpár vezetésével, akik megjelentetnek egy új albumot, és ez innentől kezdve a 80-as évek közepén már populáris rock. A Heart a mostani double playben azt játssza, hogy What About Love, és rögtön utána a Never című dal. Íme a Heart double play most a Rock Lexikonban.

A szerzők között Vörös István, Jankai Béla, Bártfai György, Klem Ervin, de még Kormos Gábor is. Ők a Prognózis és a Szuperdal Magyarország számára pont a 80-as évek kellős közepén tele van a város szerelemmel. A Hungaroton kiadásában Vörös István aztán később ugye egyedül is jegyzi saját magát, a Prognózis saját elmondása szerint egy nagyon rövid korszak volt az életében. Heart és a Never, illetve a What About Love még megelőzőleg, ez a Heart Double Play 1985 legnagyobb sikerei között a mai rock lexikonban. Ann és Nancy Wilson, akik a 70-es években populáris rock helyett még klasszikus rockot játszanak, a 80-as évek közepéig váltanak, és egyébként ezután kétszer is tudják vezetni az amerikai slágerlistát, 1986-ban a rock balladával, a 10 Dreams-el, és 87-ben az a Lonnal. De 85-ben még olyanokat énekelnek, mint a What About Love, vagy a Never. Ez az az év, amikor április 2-án a Budai Várban megnyílik az országos Széchenyi könyvtár. Április 4-én a magyar állami ünnepségeken először jelennek meg a történelmi zászlók, illetve ez az az év, április 4-e, amikor a magyar néphadsereg utolsó díszszemléjét lehet látni. És 85. április 26-án további 20 évre kiterjesztik a Varsói Szerződés érvényességi idejét. Akkor még senki nem gondolta volna, hogy a szocialista államrendszer az egész keleti blokkban 4 évvel később összeomlik. Közben a világ számára az angol-amerikai és nem utolsó sorban európai slágerlistákon is támadnak az ex-Eagles tagok, Don Henley vagy Glenn Frey. Tulajdonképpen az Eagles annak köszönhette a felbomlását, hogy ők ketten összevesztek, de nekünk rajongóknak csak jót tett az összeveszés, hiszen a 80-as években kiválóan kapcsolódtak be a popkorszakba, és mégis megmaradtak a rock műfajnál. Don Henley 1985-ben Grammy-díjat kapott a The Boys of Summer című daláért, Glenn Frey pedig elénekelte a The Heat Is On-t, mint a Beverly Hills zsaru egyik legjobb, legismertebb dala, és még ugyanebben az évben, 1985-ben óriási siker lesz tőle a Miami Vice televíziós sorozat betétzenéje, a You Belong to the City is. Az ex-Eagles nagy ágyuk mellé még jön Rév és Sándor szóló karriere is, nem tudtam, hogy így fáj címmel. De most először Don Henley és a Grammy-díjas kislemez, The Boys of Summer.

103.9 Rock FM és a szóló karrier legjelentősebb állomásai. Eagles is, Piramis is. Az elmúlt percekben Rév és Sándor Nem tudtam, hogy így fáj. A dalt egyébként Stevanovic Dusán, Zorán testvére, illetve Presser Gábor szerezték neki. Rév és Sándor szólóalbuma pont ebben az évben, 1985-ben jelenik meg. Erről a szuperdal Magyarország számára pont az imént hallott. És az ex-Eagles tagok Glenn Frey, illetve Don Helly. Don Helly 85-ben Grammy-díjat kap a The Boys of Summerért, Glenn Frey pedig két szuperdalt is énekel ugyanebben az évben két különböző televíziós filmhez vagy sorozathoz. Az imént hallott The Heaty Zone a Beverly Hills-i zsaru első részének egyik betétzenéje, miközben a másik ugyanebben az évben a You Belong to the City, a Miami Vice televíziós sorozatnak az egyik legjobb slágere lesz. Íme egy kis részlet belőle.

1985 az az év, amikor május 22-én a Csehszlovák Szövetségi Gyűlés ismét Gusztáv Huszakot választja köztársasági elnökké. Május 29-én 39 szurkoló veszíti életét a brüsszeli Heysel stadionban megrendezett 1985-ös Bajnokok Ligája döntőn, amikor is a Liverpool FC és a Juventus szurkolói egymásnak estek a rossz minőségű stadionban, és pánik, tömeghisztéria tört ki, mely a labdarúgás történetének egyik legnagyobb tragédiájába torkollott. És 1985. június 14-16 a Monori erdő kempingben sor kerül a Monori találkozóra. Ez volt a Kádár rendszer értelmiségi ellenzékének első nagy találkozója, pont a 80-as évek kellős közepén. Miközben ugyanebben az évben az amerikai slágerlistán az egyik legjobb dal a Starship-tól ez.

103.9 Rock FM és a Rock Lexikon mai speciális kiadásában csak 1985. A 80-as évek kellős közepe, a popzene aranykora és a populáris rock tündöklése, a hard rock heavy metalról nem is beszélve. De ez persze nem csak 1985, hanem a 80-as évek közepe, mondjuk 84-től 86-ig, 87-ig. John Parr és a St. Elmo's Fire egykori amerikai listavezető, miközben 1985-ben az egyik legjobb dal a populáris rock kategóriában. Ugyanígy a Huey Lewis and the News és a The Power of Love egyébként a siker hadjárat náluk 1984-től kezdődik, de 85-től állandóan vezetik az amerikai slágerlistát 3 évben, 3 különböző dallal. 1985-ben a The Power of Love-val, 86-ban a Stuck With You-val, 87-ben a Jacob's Ladder-rel. És a szuper 80-as évek 85-ös sikerei között Starship, We Built This City, ők is jönnek, látnak és győznek 3 éven keresztül 3 különböző lista vezető slágerrel. 85-ben a We Built This City, 86-ban a Sarah, 1987-ben a Nothing's Gonna Stop Us Now. 1985. július 13-a. Az etiópiai éhezők megsegítéséért szuperkoncertet rendeznek. Ez volt a Live Aid, mely az egyik legnagyobb nézettségű koncert lesz, ahol felléptek a világ legjobb énekesei. A Live Aid koncertről és a szuperslágerekről lesz még szó, ugyanígy a Band Aid karácsonyi daláról is, de először jöjjön a Bikini, ezt nem tudom másképp mondani című dala, hiszen ez az az év, 1985, amikor a Bikini is új albummal jelentkezik. Pont ez a címe, ezt nem tudom másképp mondani. Szeretlek. Csak azt szeretném.

103.9 Rock FM és a speciális Rock Lexikon a mai alkalommal 1985 legnagyobb slágerei, a popzene aranykora és a 80-as évek kellős közepe, de ennél sokkal fontosabb, hogy a populáris rock tündöklése. A speciális Rock Lexikon első órája eltelik, de hamarosan jön a második és újabb óriási sikerek az évből. Mr. Mister és a Broken Wings. Vagy Vicky Dál Gyula, csak a szívemet dobom el.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatódik a Rocklexikon. Két óra zenei időutazás Klamancsek Krisztiánnal. Ez a 103.9 Rock FM.
1: A mai speciális Rocklexikon második órájának nevei: Vikidá, Gyula, Mötley Crüe. Jönnek a rockballadák 1985-ből, Foreigner, REO, Speedwagon vagy Bryan Adams az előadók között, és még ZZ Top, Edda és David Bowie duettet énekel ebben az évben Pat Metheny-vel, de még Mick Jaggerrel is. 1985 a popzene aranykora és a populáris rock, no meg a hard rock heavy metal tündöklése is. Klamoncsek Krisztián vagyok, a speciális évben a speciális sikerek, illetve a történelmi események és dátumok. Zeneileg rendkívül erős, így is úgy is 1985 megalakul a Guns N' Roses. A Bikini új albumának címe, ezt nem tudom másképp mondani, Szeretlek. Brody János albuma a Ne szólj szám, a Dire Straits szuperalbuma a Brothers in Arms, és még Edda művek, Iron Maiden, Phil Collins és a Zakó nem kötelező című album, amelyről Phil Collins szuper popslágereket csinál, miközben egy-két évig nem létezik a Genesis. De 1986-ban visszatér a csapattal is, és még Robert Plant, a Sepultura, a Tears for Fears albuma, illetve az Aerosmith vitatható albuma 1985-ből, a Down with Mirrors. Az előző órában is említettem, az albumról kiadott kislemezeket nem játszották a rádiók, az egyetlen dalhoz készült videóklipet pedig nem adta le az MTV. 1985-ben az év végéig felkapaszkodik az akkor még ismeretlen Mr. Mister az amerikai slágerlisták csúcsára. A szerelmes ballada címe Broken Wings.

Kese Krisztiánnal. Két óra zenei időutazás a beat, a rock, a klasszikus rock és a modern rock világában.

ennek a csapatnak a neve Mötley Crüe, egyébként Mötley Crüe-nek is szokták mondani Európában, az amerikaiak képtelenek voltak ezt a nevet így kiejteni. Az 1985-ös nagy siker címe Smoking in the Boys Room, és a következő években csak még nagyobb sikereket csináltak, elsősorban Nicky Six dalszövegírásával és zenekar vezetésével. Vicky Dál Gyula pedig elénekelte 1985-ben azt a dalt, amit eredetileg Katona Klári is, Csak a szívemet dobom eléd. A Mr. Mister pedig vezeti az amerikai slágerlistát 1985-ben, igaz, hogy az év végéig, de ugyanígy járt a Starship is a We Built This City-vel, előző órában hallottuk. A második óra kezdődala pedig ők, Mr. Mister és a Broken Wings. 1985. augusztus 15-én 4,9-es erősségű földrengés rázza meg Berhidát és környékét. Szeptember 1-én francia és amerikai tudósok megtalálták az 1912-ben elsüllyedt Titanicot, és 85. november 1 megnyílik a Ferihegyi repülőtér 2-es terminálja az utazó közönség számára. Annyit emlegettem a populáris rockot, hogy a rockballadák kiválóan jellemzik ezt a korszakot. 1985-ben a Foreigner csúcsra ér az angol-amerikai slágerlistákon azzal, hogy I Wanna Know What Love Is, a dal eredetileg 84-es, de az évváltásnak köszönhetően 85-ös szuperslágel lesz belőle. Az REO Speedwagon a 80-as évek elején vezeti az amerikai slágerlistát a Keep On Loving You-val, 1985-ben újra vezetik az amerikai slágerlistát a Can't Fight This Feeling című dallal. És még Brian Adams is újra jön a Heaven-nel, vagy a Summer of 69-nal, de ha a legjobb balladákat kell játszani a 80-as évek közepéről, akkor most jöjjön a Heaven. Lista vezető slágerek sorban-sorban Foreigner, REO Speedwagon és Brian Adams szuper dalai.

103.9 Rock FM és a speciális rock lexikonban a mai alkalommal csak 1985 a populáris rock tündöklése egyéb iránt a popzene aranykora. Klamoncsa Krisztián vagyok, szerelmi balladák az elmúlt percekben, méghozzá mind-mind listavezető az amerikai slágerlistán 1985-ben. Bryan Adams fejezte be a sort azzal, hogy Heaven, az REO Speedwagon megelőzőleg a Can't Fight This Feeling-el, vagy a Foreigner és a szupersláger I Wanna Know What Love Is. Egyébként a Foreigner, ha csak három dalt énekelt volna a 80-as évekből, akkor is örökre beírták volna magukat a pop történelembe, rock történelembe, mert hogy Mick Jones egyszer azt nyilatkozta, nem így tervezték. Egyszerűen így sikerült. I don't wanna live without you, I wanna know what love is, illetve a Waiting for a girl like you. Három olyan ballada, ami egyébként lefette a teljes 80-as éveket elején, közepén és végén. 1985. november 2-án megalakul a 100 tagú cigányzenekar Magyarországon. November 6-án Magyarország egész területén bevezetik a szén, a brikett, a koks és a tűzifa előjegyzése történő árusítását. És november 12-én Budapesten betiltják a Kossuth Klubba meghirdetett Reform és Demokrácia című kerekasztal beszélgetés sorozatot. A ZZ Top pedig csúcsra járatja 1985-ben saját magát, például ezzel a dallal, Sleeping

103.9 Rock FM, és csak 1985 a mai alkalommal, tehát a Rock Lexikon speciális. David Bowie és Pat Metheny közös szerzeménye, az előadók is ők, David Bowie és Pat Metheny, This is not America. Bowie egyébként még ugyanebben az évben vezeti az angol slágerlistát, Mick Jaggerrel közösen egy teljesen másik dallal. A mostani hármas blokkban 1985-ből Edda és a Kör egyetlen egy album, amely megjelenik, méghozzá a Koncert 1985, erről pedig örök sláger ez Pataki Attilától, a ZZ Top pedig csúcsra jár a 80-as évek közepén, persze nem csak 1985-ben, később 1986-ban is, de hogyha ezt az évet tárgyaljuk, akkor a csúcs szuper sláger tőlük a Sleeping Bag, vagyis a hálózsák. 1985. november 19-e és 21-e között Mikhail Gorbacsov, szovjet vezető és Ronald Reagan akkori amerikai elnök először találkoznak Kempben. És november 22-én Magyarországon felavatják az M5-ös autópálya első szakaszát, mely Budapestet és Ócsát köti össze. Közben Michael McDonald is szóló karriert folytat a 80-as években, hasonlóan sok olyan rockstárhoz, akik a 70-es években még csapatban zenéltek, egyetlen egy kivétel van, a Commodores-ból Lionel Richie, aki a Commodores-szal funkit játszott a 70-es években, majd a 80-as években a legjobb popslágereket adja elő szólóban. De Michael McDonald a Doobie Brothers-ben volt, mint kaliforniai rockbanda, egyébként ők zseniálisan ötvözték a funkot a rockkal. Michael McDonald a 80-as évek elején az I Keep Forgetting Every Time You Near című dallal óriási sikert aratt, az évtized közepén Patti LaBelle-lel is énekel egy duettet On My Own címmel, és még nagyon sok nagyon jó dalt elénekel. Miközben 1985-ben egyedül ezt, No Looking Back.

albumról, melynek címe Born in the USA, Bruce Springsteen sikerhadjárata 1984-ben és 85-ben, és a speciális rock lexikonban a mai alkalommal az 1985-ös óriási siker a Főnöktől, az I'm on Fire. Ez egyébként az album egyik legjobb dala olyanok mellett, mint a címadó Born in the USA, vagy hát persze a mindent vivő Dancing in the Dark. Összesen egyébként 7 kislemezt másolnak ki a szuper albumról a 80-as évek közepén. Lord és a Vándor még megelőzőleg ebben a műsorban nem lehet kihagyni, hiszen 1985-ös dal, ráadásul a rajongók legnagyobb örömére, örök klasszikus sláger, a maga idejében is csúcs szuper volt, az évtizedek elteltével semmit sem veszített a népszerűségéből. És Michael McDonald szóló karrierje is még a 80-as években, ebből 1982-ben az I Keep Forgotten Every Time You Near, miközben 1986-ban az amerikai listavezető duett Patti LaBelle-lel az On My Own. Michael McDonald 1985-ben azt énekli No Looking Back, Rock Lexikon exkluzív. Klamoncsek Krisztián vagyok, minden héten csak is a legjobbak, a mai alkalommal az évtized közepe, a 80-as évek, 1985, a populáris rock és a hard rock heavy metal tündöklése, na meg a popkorszak aranykora. És nem lehet eleget beszélni a Live Aid koncertről. 1985 nyarán a koncertet két fő helyszínen, a londoni Wembley stadionban és a philadelphiai John F. Kennedy stadionban tartották. Londonban mintegy 72 000, Philadelphiában 90 000 nézője volt. A program a Wembleyben helyi idő szerint délben kezdődött a Status Quo Rockin' All Over the World című számával. A JFK stadionban 2 órával később lépett színpadra az első előadó. Londonban este 10-ig, Philadelphiában helyi idő szerint 11-ig tartott a koncert, ami összesen 16 órát jelent, de mivel többnyire párhuzamosan zajlottak az események, a műsorok összhossza ennél jóval több volt. Mindkét helyszínen a már említett közös dallal, Londonban a Do They Know It's Christmas-szel,

Rákóczi Cseh Krisztiánnal. Legendás sikerek, legendás előadók, slágerlistás helyezések, évforduló kis történetek. A jövő héten folytatjuk. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

szuper szombat estét. Megkezdtük, ez már a Rock the Night itt a 103.9 Rock FM-en. Becsuktuk a Rock Lexikont, Klamancse Krisztiánt hazaengedtük, viszont senki nem marad rockzene nélkül. A stúdióban innentől Schubert Krisztián. És hát van egy elérhetőségünk változatlanul, az SMS Viber 20999, a 103.9. Továbbra is minden jöhet. Cserébe pedig zene. Bon Jovi, Bad Medicine. Most itt a Rock

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

Ez volt a Hobo Blues Band és az Operett itt a 103.9 Rock FM-en. És hát ha már hobo, akkor lesz egy koncertjük Mesél az Erdő címmel itt Budapesten, a Budapest Parkban, méghozzá augusztus 13-án. Ha mennénk, akkor jó bulit. Na de, nem állunk meg itt. Már is itt a kövi Rolling Stones Satisfaction, amit már fel is indítottam.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

0: közlekedés.
1: Van egy egyirányosítás és félpályás lezárás a második kerületben a Nagyrét utcában, úgyhogy legyünk figyelmesek. Aztán sávlezáráson az M0-as autópálya fővárosi szakaszán, meg egy útszűkület a Hegyalja úton, úgyhogy csak fokozott figyelemmel közlekedjünk itt is.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Így van, ez volt a Balls to the Wall, itt a 103.9 Rock FM-en. És hát az óra végén klasszikus, Aero Smith, The Other Side, és ez milyen igaz, ugyanis találkozunk a túloldalon. 21 óra vagyunk egy picivel, de a következő órában pont innen folytatjuk, úgyhogy aki tehetik, mindenképpen maradjon.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

21 óra után vagyunk, 7 perccel három mindenkinek. Örgünk tovább, ez továbbra is a Rock the Night, itt a 103.9 Rock FM-en, a stúdióban pedig egészen éjfélig Schubert Krisztián. És ahogy ígértem, megállás, valamint megszakítás nélkül pörögnek a legjobb rock dalok. Back to the Bone, aztán rögtön utána a Requiem, na megjelentek még az infók üzenetek, 20 999

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a

ez a 103.9 Rock FM. És most picit szomorú vizekre elvezünk. A napokban jött a hír, hogy meghalt Bonnie Tyler, az utánozhatatlan Wrecked hangjáról ismert Velszi énekesnő, aki a 70-es, 80-as évek rock és pop zenéjének egyik meghatározó előadója volt. A művésznő 75 éves korában hunyt el. Isten nyugasztalja. De úgy gondolom a zenéje örök. Belefolytatjuk Holding Out for a Hero. Most

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Forgalomkorlátozáson a Hungária körút Salgótarjáni utca csomópontban, úgyhogy ha tehetjük, akkor inkább kerüljünk. Aztán van egy sávlezárás a 12. kerületben az Alkotás utcában, méghozzá kifelé, és hasonló még a helyzet a 6. kerületben a Podmanicki utcában is. Csak óvatosan.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

fél táv, csak mondom, 22 óra után vagyunk 9 perccel. Továbbra is nagyon szuper szombat estét mindenkinek. Ez a Rock the Night itt a 103.9 Rock FM-en. A stúdióban pedig még 2 órán keresztül Schubert Krisztián. És hát hozom a legjobb rockdalokat. Vágtass velem, ezzel folytatjuk mindjárt, viszont még előtte itt a Duhast. Na meg ha lenne info, 20 999 103.9.

103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

Ez volt a Take It On The Run, itt a 103.9 Rock FM-en. Most pedig hazaizunk, jön az Edda, akik legközelebb július 18-án koncerteznek majd, a helyszín nagy cétény. Aztán július 21 Tusványos, július 24 Bike Week Sirok, majd augusztus 7-e Siófok. Ezekre hangolódunk most. Minden sarkon álltam már, ez jön tőlük itt a rockon.

Az biztos. Ez a 103.9 Rock FM. Queen, Hammer to Fall, ez pedig a Next lesz, de előtte egy kis kitekintés, gyorsan mondom, milyen időnk lesz holnap. Azt mondja, hogy marad a többnyire napos idő, a csúcs pedig 29 fok környéken alakul majd, számottevő csapadék pedig nem lesz.

Ez volt a Hooligans és a Menj tovább, itt a 103.9 Rock FM-en. És hát pont itt teszünk, ugyanis lassan túl vagyunk egy újabb zenei órán. Aerosmith, Living on the Edge, mint az óravégi klasszikus, aztán megkezdjük a mai Rock the Night utolsó óráját. De lesznek még jó rock dolog, úgyhogy aki teheti, maradjon.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

0: megint felé a
1: és ez a klím változat. Csak mondom. Nagyon szuper szombat estét, hello mindenkinek. 23 óra után vagyunk, 8 perccel. Ez még mindig a Rock the Night itt a 103.9 Rock FM-en. A stúdióban pedig még ebben az órában Schubert Krisztián. És még lehet üzenni, úgyhogy hajrá, az SMS Viber 20999 103.9. Minden jöhet. És jön a next is. Here I go again.

A Tears for Fears és a Shout itt a 103.9 Rock FM-en. Guns N' Roses, Knock on Heaven's Door, ez pedig a kövi lesz. Na meg adok mellé egy gyors promót, és ne felejtsük, holnap déltől délután 2-ig Klavancse Krisztián Rock Lexikon. Érdemes lesz majd ránk fölelni, akkor is rengeteg infóval és a legjobb rock dalokkal készül, úgyhogy egy biztos jó lesz. Aztán majd jövök én is.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

Ez volt a Can't Stop Loving You itt a 103.9 Rock FM-en. És hát hajrázunk, ugyanis lassan a műsor a végéhez közelít, jön majd még a Pride, a Kergesd el a felhőt a házamról, és a Paranoid is. Viszont mindezek előtt Def Leppard.

Kergesd el a felhőt a házamról, lesz volt a korától itt a 103.9 Rock FM-en. És hát nem csak a felhőket, engem is sikerül elkergetni. Már ennyi fér bele a mai műsoromba, úgyhogy Schubert Krisztián Libben, én köszönöm szépen a figyelmet, legközelebb holnap délután 2-kor jövök, és innen folytatjuk. Addig is további nagyon szuper hétvégét. A rock legyen mindenkivel. Ciao.

0: 106.9 Rock FM.
1: Ülöm elém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.